Melati kienet il-banda Santa Maria tal-Rendi blinnu lil-Santa Maria il-kompositur kien Joe Muscat nisimmu wissa Marge Brius bil-banda Leone tal-Raba Tawdex Viva Santa Maria il-kompositur Emanuel Bugeja.